Das war Speciality. Danke, dass Sie dabei waren. In dieser Sendung treffen wir uns wieder im kommenden Monat. Sie haben Laszlo Gessay gehört. Auf Wiederhören. Es folgen aber noch ein paar Songs von Kavinsky, Renegade, Testarossa und Blizzard. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Ez volt a Speciality. Találkozunk ebben a műsorban egy hónap múlva. Gessay Lászlót hallották, a viszonthallásra. Most viszont jön még néhány dal Kavinskytől. Renegade, Testarossa és Blizzard.